Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: down. Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Szülinapi meglepetés jár a rendőröknek, már kérhető a HPV elleni oltás. Színművészekre szavazhatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Ajándék az egyenruhásoknak születésnapja után. Minden rendőr kap egy szabadnapot a jövőben. Az intézkedés szeptember 1-től hatályos. Az ORFK vezetése ezzel a gesztussal szeretné megköszönni azt a munkát és szolgálatot, amit a kollégák nap mint nap végeznek. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. A készítmény a 7. évfolyamos lányok és fiúk számára érhető el ingyen. A szülők a tanév első napjaiban kapják meg a tájékoztatót, a hozzájáruló nyilatkozatot pedig szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolába. Orozi Beatrix országos tisztifőorvos szerint a vakcina a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt adják be. A teljes védettséghez 2 oltás szükséges 6 hónap különbség. Megkezdődött a közönségszavazás a Kaszás Attila díj idei jelöltjeire. A 4 színművész közül szeptember 15-éig választhatja ki a közönség a kedvencét. A díjért Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza verseng, akik közül a korábbi szakmai voksolások alapján kerül ki a végső győztes. Az elismerést szeptember 17-én adják át a Víg Színházban. A cél, hogy a kiemelkedő művészi teljesítményt és a közösségépítő szerepet jutalmazzák így módon. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeteket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
3: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre

0: franchise-ját, ezeket a díszlövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig ez szkeptikusan álltak.
1: Ismét napos idő várható kevés felhővel. A szél ma is feltámad. A legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül várható. Holnap egy gyenge hideg front hatására változékony időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem érkezik. Csupán elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg egy-egy zivatar. A Dunántúlon és a főváros környékén megerősödik a légmozgás. Kora reggelre 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Fokozott rendőri jelenlét Egerben. Folytatódik a 25-ös főút egri felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról.

0: Gáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
1: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Ugye az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
0: Négy feltételezett elkövetőt fogtak el az EGRI rendőrök augusztus elejé óta különböző vagyonelleni bűncselekmények miatt. Egy-egy embert roller és kerékpárlopással, egy harmadik szemét egy kávézóba történt betöréssel, egy negyediket pedig több üzlet kirakatának megrongálásával hoztak összefüggésbe. A rendőrség a következő időszakban fokozott jelenléttel erősíti a város ellenőrzését. Kiemelten foglalkoznak az illegális hulladéklerakással, az agresszív kéregetéssel, a közterületi renddel és az új típusú kábítószerek terjedésével is, írja az Eger Hírek. A tanévkezdéssel párhuzamosan újabb munkaterületeken folytatódik a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának korszerűsítése. A felsővárosi részen burkolati jeleket festenek, emellett járdákat, kapubejárókat és autóbuszmegállókat állítanak helyre. A Törvényház és a Dr. Nagy János utca között megkezdik az útburkolat marását, a Dr. Nagy János és a Sertekapu utca között pedig kötőréteget kapnak a belső sávok. A Király és a Betlen utca közötti részen a forgalmat az út másik oldalára terelték. Az önkormányzat közleményében fokozott figyelmet kér a közlekedőktől. Szeptembertől a papíralapú és a számítógéppel előállított nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A NAVA honlapján egy lépésről lépésre követhető oktató videóval is segíti a vállalkozások átállását a papírnyugták adatainak kézirögzítésére és beküldésére. Tájékoztatta rádiónkat Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályvezetője.
2: Akiknek nincsen online pénztárgépük, azoknak valahogy szeptember 1-től eleget kell tenniük a nyugta adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ez egy új szabály, a legegyszerűbb megoldás ez az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
0: Mintegy 90 diák befogadására alkalmas kollégium épülhet Egerben a Mátyás Király úton. A magánberuházásban tervezett, csaknem 1400 négyzetméteres épület földszintből és 3 emeletből állna. A hallgatókat várhatóan 2 ágyas szobákban helyeznék el. Az energiahatékonyság érdekében a fűtést és a hűtést hőszivattyús rendszer biztosítaná, az energiaellátást pedig tetőre szerelt napelemek segítenék. A kivitelezés a hatósági eljárások lezárása után kezdődhet meg, és a tervek szerint 2027 végére fejeződhet be. A fejlesztést nem az EGRI önkormányzat valósítja meg, írja az Eger Hírek. Új, a türelmi időt is szabályozó parkolási modell kidolgozásáról döntöttek Egerben. A közgyűlés egyelőre nem támogatta azt a javaslatot, amely 5 percet biztosított volna az autósoknak a parkolójegy megvásárlására vagy a mobil parkolás elindítására. A jelenlegi helyi szabályozás szerint a várakozás megkezdésekor azonnal rendezni kell a díjat. A városvezetés szerint a türelmi idő bevezetéséhez pontosan meg kell határozni annak kezdetét, időtartamát és ellenőrzési módját is. Ezért egy Eger sajátosságaihoz igazodó rendszer készül, amelyről később ismét tárgyalhat a közgyűlés, írja a Heol. 5. alkalommal rendezik meg pénteken Egerben a szakmakör elnevezésű interaktív pályaorientációs programot. Az Eszterházi és a Pirker téren elsősorban a pályaválasztás előtt álló általános és középiskolásokat, valamint szüleiket és pedagógusaikat várják. A kiállítók szakmai bemutatókkal és kipróbálható programelemekkel készülnek. Az érdeklődők a szakképzési és felsőoktatási lehetőségekről, a gyakornoki programokról, valamint az érettségire épülő képzésekről is tájékozódhatnak. A helyszínen pályaválasztási tanácsadás és toborzópont is működik majd, írja az Eger Hírek. Áttetsző valóság, akvarellisták címmel nyílik képzőművészeti kiállítás szombaton az EGRI Agria Park galériában. A tárlaton Bodnár Ágnes és Pazár Anna festőművész alkotásait láthatja a közönség. A bemutatott képek az akvarell festészet jellegzetes, áttetsző színhatásain keresztül mutatják be az alkotók látásmódját. A kiállítás szeptember 24-éig marad nyitva, így a látogatóknak több héten keresztül lesz lehetőségük megtekinteni a műveket. A tárlat az Agria Park nyitvatartási idejében látogatható, írja az Eger Hírek. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
3: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Bőg vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
0: A vegetációs tüzek tapasztalatairól tartott egyeztetést a Hevesvár megyei katasztrófavédelem. A találkozón 16 szervezet szakemberei vettek részt. Mint elhangzott, a száraz nyarak és a szabadtéri tüzek növekvő száma miatt egyre fontosabb a tűzoltók, erdészek, természetvédők, mentőszervezetek és a honvédség összehangolt munkája. Az erdőtüzek hosszú időre jelentős tűzoltói erőket kötnek le, miközben más káresetekhez is biztosítani kell a megfelelő egységeket. A felderítésben egyre nagyobb szerepet kaphatnak a drónok, amelyek segítenek a tűz terjedési irányának meghatározásában is. Az egyeztetésen a nehezen megközelíthető területek oltásához szükséges terepjáró járművek, mobil víztározók és légieszközök alkalmazását is áttekintették. Adta hírül a hevesi katasztrófa védelem. Egészen szokatlan táj alakult ki a Tiszatónál, ahol a visszahúzódó víz hatalmas iszapos területeket tett láthatóvá. A Poroszlói medencében a Tisza felső szakaszáról érkező hordalék is folyamatosan rakódik le, emelve a víztározó medrének szintjét. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A sekélyen maradt vízben közben nagy számban gyülekeznek a vízi madarak, több helyen hatalmas bütykös hattyúrajokat figyeltek meg. Egyes kiszáradt, fehér iszappal borított területek messziről úgy festenek, mintha hó borítaná a tájat. A rendkívüli állapotot látványos légifelvételeken is megörökítették, amelyek a Tiszató ritkán látható augusztusi arcát mutatják meg. Megyénk az egyik legtöbb fejlesztéssel érintett térség az idei országos útfelújítási programban. Összesen 18 közúti beruházást terveznek. Ennél több projekt csak Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szerepel, közölte Vitézi Dávid tárcavezető. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép jó reggelt kívánok, 11 lassan 12 perccel 6 óra után, szeptember 2-án, szerdán. Sok boldogságot a Rebekáknak, a Dorináknak és a szülinaposoknak is. Maxim Levente vagyok. Nem sokára az Aqua, előtte még a Well Hello, most pedig az MNS jön a Szalszol Nuggettel. Figyeljük csak meg, lassan itt az őszi szünet, aztán karácsony, szilveszter, irtózatos sebességgel telik az idő. Nemrég kezdődött a nyár és pár hőkupulával később már suli van. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha már is valahol dugó vagy nagyisten baleset van. Várom az infót. Jó reggel!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, szeptember 2-án szerdán, ma van a Kókusz világnapja. Az emléknapot 2009-ben alapította az ázsiai és csendes-óceáni kókusz közösség. Ilyen is van. Hogy felhívja a figyelmet a kókuszdió fontosságára a fenntartható mezőgazdaságban, az egészséges táplálkozásban és a trópusi országok gazdaságában, a kókuszpálmát a termesztővidékeken gyakran az életpálya elnevezéssel is illetik, mivel szinte minden része a vizétől és a húsától kezdve a rostos héján át a pálma levelekig hasznosítható. Közben elindítottam egy újabbat a 90-es és 2000-es évekből, jön a Kosindala, a Ketchup. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. Napos gomolyfelhős időnk lesz, és lehet zápor, zivatar is, főleg az ország nyugati felében. A maximum 26-32 fok között alakul a részletek, és a folytatás a hírek végén rögtön fél hét. Jó reggelt! A Morcsiba zenél nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Fokozott rendőri jelenlét Egerben. Folytatódik a 25-ös főút egri felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Négy feltételezett elkövetőt fogtak el az egri rendőrök augusztus elejé óta különböző vagyonelleni bűncselekmények miatt. Egy-egy embert roller és kerékpárlopással, egy harmadik szemét egy kávézóba történt betöréssel, egy negyediket pedig több üzlet kirakatának megrongálásával hoztak összefüggésbe. A rendőrség a következő időszakban fokozott jelenléttel erősíti a város ellenőrzését. Kiemelten foglalkoznak az illegális hulladéklerakással, az agresszív kéregetéssel, a közterületi renddel és az új típusú kábítószerek terjedésével is, írja az Eger Hírek. A tanévkezdéssel párhuzamosan újabb munkaterületeken folytatódik a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának korszerűsítése. A felsővárosi részen burkolati jeleket festenek, emellett járdákat, kapubejárókat és autóbuszmegállókat állítanak helyre. A Törvényház és a Dr. Nagy János utca között megkezdik az útburkolat marását, a Dr. Nagy János és a Sertekapu utca között pedig kötőréteget kapnak a belső sávok. A Király és a Betlen utca közötti részen a forgalmat az út másik oldalára terelték. Az önkormányzat közleményében fokozott figyelmet kér a közlekedőktől. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék a hét közepén. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul át fölöttünk, melyből a Dunántúlon itt-ott kisebb eső zápor kialakulhat. Délután napos gomoly felhős idő váltakozik, késő délután nyugaton lehet ismét erősebb a felhőzet, és ott újból lehet zápor, esetleg zivatar. A maximum 26-32 fok között alakul, holnap egy gyenge hidegfront hatására szelesebb, és szintén záporokkal, esetleg zivatarokkal tarkított időnk lesz, 25-31 fok közötti maximum mellett. A folytatásban hamarosan Zséda énekel, előtte a Scissor Sisters dala szól, az I Don't Feel Like Dancing a Besten. Jó reggelt!

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A klímaváltozás és a hazai kertészek. Szakmákat lehet megismerni Egerben. Akvarellisták alkotásaiból nyílik kiállítás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekedjünk. Kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
1: Ötödik alkalommal rendezik meg pénteken Egerben a szakmakör elnevezésű interaktív pályaorientációs programot. Az Eszterházi és a Pirker téren elsősorban a pályaválasztás előtt álló általános és középiskolásokat, valamint szüleiket és pedagógusaikat várják. A kiállítók szakmai bemutatókkal és kipróbálható programelemekkel készülnek. Az érdeklődők a szakképzési és felsőoktatási lehetőségekről, a gyakornoki programokról, valamint az érettségire épülő képzésekről is tájékozódnak.

0: Hatnak. A helyszínen pályaválasztási tanácsadás és toborzópont is működik majd. Írja az Eger Hírek. Áttetsző valóság, akvarellisták címmel nyílik képzőművészeti kiállítás szombaton az Egri Agria Park galériában. A tárlaton Bodnár Ágnes és Pazár Anna festőművész alkotásait láthatja a közönség. A bemutatott képek az akvarellfestészet jellegzetes, áttetsző színhatásain keresztül mutatják be az alkotók látásmódját. A kiállítás szeptember 24-éig marad nyitva, így a látogatóknak több héten keresztül lesz lehetőségük megtekinteni a műveket. A tárlat az Agria Park nyitvatartási idejében látogatható, írja az Eger Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időre készülhetünk környékünkön. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Napközben nagyjából 28 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Helyenként rövid zápor vagy zivatar is előfordulhat. A szél időnként élénk, néhol erős lehet. Tartós esős idő azonban nem érkezik a térségbe. A következő napokban ismét több napsütésre számíthatunk.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hamarosan Bryan Adams Melcivel, ebben a fél órában a Bastia Pompeijjel, illetve elsőként Ékonyan a Locked Up-pal. Ha már is dugó baleset van valahol, várom az infót. 0620 55 55 155, ugyanitt a névnapos Rebekákat, Dorinákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 2-án, azon a napon, amelyről korábban kiderült, hogy a kókusz világnapja. A magyar történelem szempontjából pedig szintén egy jelentős nap. Buda 1686-os visszafoglalásának ünnepe ezen a napon szabadult fel 145 évnyi török hódoltság alól. További érdekességek a mai napról egy picit később. Addig Sasha az I Feel Lonely-val, most pedig a Bastille-jön a Pompeii-jel a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Kellemesen nyárias időnk lesz, kis széllel, néha napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, főleg a nyugati ország részben egy-egy záporral, zivatarral. 29-32 fok között alakul a maximum. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán Will Smith's Getting Jiggy With It című slágerét indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elkezdődött az iskola. Megtisztítják a patakmedret Gyöngyösön. Támogatás a 60-i elsősöknek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptember 1-én országszerte több 100 000 gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőralezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Megkezdődött a patakmeder átfogó takarítása Gyöngyösön. A szakemberek az északi külhatártól a Spár áruházig összesen 850 méteres szakaszon végzik el a munkát. A mederből nem csak az iszapot távolítják el. A kitermelt anyagot előbb bevizsgálják, majd az eredménynek megfelelő eljárás után elszállítják. A beruházásra 18 millió forintot fordít a gyöngyösi önkormányzat. A takarítás várhatóan szeptember 25-ig fejeződik be. A fejlesztés célja a vízfolyás környezetének rendezése, valamint a meder biztonságosabb és megfelelőbb állapotának helyreállítása, közölte a gyöngyösi önkormányzat. Szeptember 1-től igényelhetik az iskolakezdési támogatást az első osztályt kezdő gyermekek családjai 60-ban. Az egyszeri visszanemtérítendő juttatás összege gyermekenként 10 000 forint. A támogatásra azok jogosultak, akik legalább egy éve állandó 60-i lakóhelyen rendelkeznek, gyermekük pedig ebben a tanévben kezdi meg általános iskolai tanulmányait. A kérelmeket október végéig lehet benyújtani személyesen a Városházán, postai úton vagy az ügyfélkapun keresztül. A program 2019-es indulása óta mintegy 300 diáknak nyújtott segítséget a város, írja a 60-i hírlap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 2-án, szerdán. Rebeka Dorina napja van, sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. 56 éve a mai napon a Genesis együttes újsághirdetés útján keresett dobost, így ismerték meg Phil Collins-t. Ma 62 éves Keanu Reeves, amerikai színész, a Matrix Neo-ja. Egy éve ezen a napon született Lennox Lewis, nehézsúlyú boxoló, olimpiai és világbajnok. 31 éve Clevelandben megnyitotta kapuit a rock and roll hírességek csarnoka, vagyis a Rock and Roll Hall of Fame. És 60 évvel ezelőtt ezen a napon született Salma Hayek, mexikói származású amerikai színésznő is. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már az új tanév második reggelén elesett az M0-ás az M1-es felé, a Nagy Duna hídon többen ütköztek, több mint 10 kilométeres a sor, majdnem az M5-ösig ér, aki tud, kerüljön időben. Mindjárt becsöngetnek 8 óra közeleg, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek a következő fél órában, pedig játszom majd Gloria Estefan slágerét. És jön az Animal Cannibals is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Fokozott rendőri jelenlét Egerben. Folytatódik a 25-ös főút egri felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-től 10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: 4 feltételezett elkövetőt fogtak el az egri rendőrök augusztus elejé óta különböző vagyonelleni bűncselekmények miatt. Egy-egy embert roller és kerékpárlopással, egy harmadik szemét egy kávézóba történt betöréssel, egy negyediket pedig több üzlet kirakatának megrongálásával hoztak összefüggésbe. A rendőrség a következő időszakban fokozott jelenléttel erősíti a város ellenőrzését. Kiemelten foglalkoznak az illegális hulladéklerakással, az agresszív kéregetéssel, a közterületi renddel és az új típusú kábítószerek terjedésével is, írja az Eger Hírek. A tanévkezdéssel párhuzamosan újabb munkaterületeken folytatódik a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának korszerűsítése. A felsővárosi részen burkolati jeleket festenek, emellett járdákat, kapubejárókat és autóbuszmegállókat állítanak helyre. A Törvényház és a Dr. Nagy János utca között megkezdik az útburkolat marását, a Dr. Nagy János és a Sertekapu utca között pedig kötőréteget kapnak a belső sávok. A Király és a Betlen utca közötti részen a forgalmat az út másik oldalára terelték. Az önkormányzat közleményében fokozott figyelmet kér a közlekedőktől. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Safri Duo-tól vagy a Dario G-től, elsőként pedig a Black Eyed Peas egykori énekesnőjétől, Fergie-től, Big Girls Don't Cry. A nagylányok nem sírnak még akkor sem, hogyha hosszú-hosszú perceken, fél órákon keresztül araszolnak az M0-ás dugóban. Folyamatosan jönnek a hallgatóink üzenetei,

hogy nagyon nagy dugó van az M0-áson az M1-es felé, a Nagy-Duna hídon történt baleset miatt. Kitartást, jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. Sajnos balesetekkel indul a mai reggel. A 24-es főút Recski szakaszán kamion és kis teherautó ütközött, a 38-as kilométernél a forgalom félpályán halad, és továbbra is óriási, több mint 10 kilométeres a torlódás az M0-áson, az M1-es felé a Nagy-Duna hídon többen ütköztek, az M5-ösnél van a sor vége. Jó utat, ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 06 20 55 55 155, közben elindult a Safri duo slágere, a Baya Baya Besten. Jó reggelt!

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos gomoly felhős idő, 28-29 fokkal, a hírek végén részletes időjárás jelentés, amelyből kiderül, hogy fog esni, és ha igen, akkor hol, aztán pedig a Sixpence None the Richer dalát indítom. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
5: Come on.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: A klímaváltozás és a hazai kertészek. Szakmákat lehet megismerni Egerben. Akvarellisták alkotásaiból nyílik kiállítás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
2: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekednünk kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
1: Ötödik alkalommal rendezik meg pénteken Egerben a szakmakör elnevezésű interaktív pályaorientációs programot. Az Eszterházi és a Pirker téren elsősorban a pályaválasztás előtt álló általános és középiskolásokat, valamint szüleiket és pedagógusaikat várják. A kiállítók szakmai bemutatókkal és kipróbálható programelemekkel készülnek. Az érdeklődők a szakképzési és felsőoktatási lehetőségekről, a gyakornoki programokról, valamint az érettségire épülő képzésekről is tájékozódhatnak. A helyszínen pályaválasztási tanácsadás és toborzópont is működik majd. Írja az Eger Hírek. Áttetsző valóság, akvarellisták címmel nyílik képzőművészeti kiállítás szombaton az Egri Agria Park galériában. A tárlaton Bodnár Ágnes és Pazár Anna festőművész alkotásait láthatja a közönség. A bemutatott képek az akvarell festészet jellegzetes, áttetsző színhatásain keresztül mutatják be az alkotók látásmódját. A kiállítás szeptember 24-éig marad nyitva, így a látogatóknak több héten keresztül lesz lehetőségük megtekinteni a műveket. A tárlat az Agria Park nyitvatartási idejében látogatható, írja az Eger Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időre készülhetünk környékünkön. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Napközben nagyjából 28 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Helyenként rövid zápor vagy zivatar is előfordulhat. A szél időnként élénk, néhol erős lehet. Tartós esős idő azonban nem érkezik a térségbe. A következő napokban ismét több napsütésre számíthatunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Rest FM, a legjobb zenék. A nap közlekedési híre, hogy óriási dugó van. Az M0-áson, a Nagy Duna hídon történt baleset az M1-es felé vezető oldalon, többen ütköztek a belső sávban, és egészen az M5-ösig ér a sor vége, ez több mint 10 kilométer. Érdemes megfontolni a kerülő utat. Tehát kitartást, jó utat, a Nightcrawlers-el, push the feeling on a besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Elkezdődött az iskola. Megtisztítják a patakmedret Gyöngyösön. Támogatás a 60-i elsősöknek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptember 1-én országszerte több 100 000 gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőralezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Megkezdődött a patakmeder átfogó takarítása Gyöngyösön. A szakemberek az északi külhatártól a Spár áruházig összesen 850 méteres szakaszon végzik el a munkát. A mederből nem csak az iszapot távolítják el. A kitermelt anyagot előbb bevizsgálják, majd az eredménynek megfelelő eljárás után elszállítják. A beruházásra 18 millió forintot fordít a gyöngyösi önkormányzat. A takarítás várhatóan szeptember 25-éig fejeződik be. A fejlesztés célja a vízfolyás környezetének rendezése, valamint a meder biztonságosabb és megfelelőbb állapotának helyreállítása, közölte a gyöngyösi önkormányzat. Szeptember 1-től igényelhetik az iskolakezdési támogatást az első osztályt kezdő gyermekek családjai 60-ban. Az egyszeri visszanemtérítendő juttatás összege gyermekenként 10 000 forint. A támogatásra azok jogosultak, akik legalább egy éve állandó 60-i lakóhelyen rendelkeznek, gyermekük pedig ebben a tanévben kezdi meg általános iskolai tanulmányait. A kérelmeket október végéig lehet benyújtani személyesen a Városházán, postai úton vagy az ügyfélkapun keresztül. A program 2019-es indulása óta mintegy 300 diáknak nyújtott segítséget a város, írja a 60-i hírlap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen!

0: 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hír, hogy már megszűnt a forgalmi akadály az M0-áson, a Nagy-Duna hídon, az M1-es felé, ahol korábban többen ütköztek, de több mint 10 kilométeres dugó alakult ki, úgyhogy az csak lassan fog feloszlani. Kitartást, jó utat, pár pillanat és megtörténik a baj, úgyhogy óvatosan a bajkeverő, azaz Troublemaker című Tayo Cruz sláger indítja ezt az órát. 5 perccel múlt 9, hello, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Robbie Williams 52 évesen tudta meg, hogy autista. A brit énekes felszabadító felismerésként beszélt a diagnózisról, amely szerinte számos korábbi viselkedésére és belső küzdelmére magyarázatot adott. Most 1998-ban megjelent Millennium című dalával megy tovább a szerda reggel, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Véget ért a reggeli csúcs, jöhetnek a munkálatok. M7 Lettenye felé a 22-es és a 45-ös kilométer között. Mozgó terelés mellett dolgoznak, a belső sávot zárják le. Jelenleg Tárnok után torlódik 3-4 kilométeren a pálya, és szakasztott ugyanez a helyzet az M5-ösön is Budapest felé Újhartyánnál. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ricky Martin folytatja Krisztina Aguilerával.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenéjék. Folytatódik a szeptemberi nyár, ma 30 fok körül alakul a maximum, napos gomoly felhős idő lesz, esni csak a nyugati határ mentén eshet kis eséllyel. Holnap egy gyenge hidegfront miatt elszórtan alakulhat ki kisebb eső, futózápor, esetleg egy-egy zivatar, a maximum 26-32 fok között alakul majd. Sean Paul, Vivi Burnin, így megy tovább a szerda reggel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez már a második nap, hogy a nyár fiai visszatértek az iskolapadba. Véget ért a szerda reggel, szeptember 2-a van, jönnek a friss hírek. Két ember van, szerintem, aki várja az iskolakezdést gyerekkorában, és aki nem annyira. Én az előbbibe tartoztam, alig vártam, hogy végre találkozzak az osztálytársaimmal. Nagyon jó közösség volt, tegyük hozzá. A nyár fiai, azaz The Boys of Summer címmel DJ Sammy dalával is készülök a következő órára, és jön majd a Follow the Flow is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Fokozott rendőri jelenlét Egerben. Folytatódik a 25-ös főút egri felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
2: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer emberrel biciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
1: Négy feltételezett elkövetőt fogtak el az egri rendőrök augusztus elejé óta különböző vagyonelleni bűncselekmények miatt. Egy-egy embert roller és kerékpárlopással, egy harmadik szemét egy kávézóba történt betöréssel, egy negyediket pedig több üzlet kirakatának megrongálásával hoztak összefüggésbe. A rendőrség a következő időszakban fokozott jelenléttel erősíti a város ellenőrzését. Kiemelten foglalkoznak az illegális hulladéklerakással, az agresszív kéregetéssel, a közterületi rendelés az új típusú kábítószerek terjedésével is, írja az Eger Hírek. A tanévkezdéssel párhuzamosan újabb munkaterületeken folytatódik a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának korszerűsítése. A felsővárosi részen burkolati jeleket festenek, emellett járdákat, kapubejárókat és autóbuszmegállókat állítanak helyre. A Törvényház és a Dr. Nagy János utca között megkezdik az útburkolat marását, a Dr. Nagy János és a Sertekapu utca között pedig kötőréteget kapnak a belső sávok. A Király és a Betlen utca közötti részen a forgalmat az út másik oldalára terelték. Az önkormányzat közleményében fokozott figyelmet kér a közlekedőktől. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó utat, jó munkát, jó sulit kívánok szeptember 2-án. Sok boldogságot, kedves névnapos Rebekák, Dorinák, Isten értesse a szülinaposokat is. 10 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok, Jennifer Lopez kezd a Love Don't Cost a Thing-el.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenéke, jön egy kis ízelítő a tegnap este hangulatából. Keddenként Funky szól a Night Chip-ben, a Best FM esti mix műsora. Minden nap 6-kor kezdődik a lemezjátszók mögött a házigazdával, White Boy-jal. Tegnap DJ Hangya hozta az ezredforduló legnagyobb funky buliainak hangulatát, ma pedig Effendi hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereit.

0: Best FM, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé a 22-es és a 45-ös kilométer között. Mozgó terelés mellett a belső sávot zárják le. Pár kilométeren torlódhat a pálya. M5 Budapest felé Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják, a 43-as és a 42-es kilométer között csak a belső sáv járható. Ott is lassabb a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröpült egy újabb óra, a délelőtt utolsó órájában pedig biztosan jön majd Pitbull, aki duplázik idén nálunk, hiszen a nyári Puskásban tartott fergeteges bulia után ősszel is fellép Budapesten. I know you want me, tudja, hogy akarjuk, aki nélkül pedig szintén nem múlhat el a következő óra, az Karamell.
2: Váratlan volt minden, mégis így volt jó. Vártam rá, hogy megtörténjen, mindig hittem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szabad nap jár a rendőröknek a születésnapjukon. Robbanás volt egy vasútállomáson Németországban. Felhős napos meleg idő várható. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Tegnap óta mindegyiküknek jár majd a szolgálatmentes nap, ezt nem kell külön kérni.

0: akadások vannak. A Münchentől mintegy 55 kilométerre fekvő város a térség egyik jelentős közlekedési csomópontja. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb, gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
1: Nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének az alapos kézmosást, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor utána dobjuk ki, mossunk kezet, emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
0: Több tízezer doboznyi sört loptak el augusztus közepén Kaliforniában. Egy ottani sörfőzde járt pórul, a tolvajok először egy teljes szállítmányra csaptak le. A teherautó ugyan elindult a rakománnyal, de a célhoz már nem érkezett meg. A másik adagért már maguk a bűnözők mentek a raktárba. Hamis papírokat mutattak be, és elvitték a sok rekesznyi sört, írta a Telex. Az ellopott mintegy 18 ezer liternyi amerikai láger átszámítva több mint 22 millió forintot érhet. Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet, kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmad eljöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó utat, jó munkát kívánok! Szeptember 2-án szerdán, 11 óra után pár perccel, Maxim Levente vagyok, a Spice Girls, Alternate, a Mystic, elsőként pedig Madonna jön Justin Timberlake-kel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Jazz FM a legjobb zenék. A szerda délelőttöt az amerikai énekesnő Altranati folytatja, aki a Warner testvér kiadójánál, a Sire Recordsnál szerződött le 2 albumra, még 91-ben. És bár a klubokban sikeresek voltak a dalai, a Warner vezetősége elégedetlen volt a lemezeladásokkal, úgy érezték, a popzenei piacra nem tud betörni, ezért 95-ben szerződést bontottak vele. Na és ezután készült a most érkező dal, amely aztán óriási világsláger lett. Jön az 1997-es Free a Best FM-en.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Best FM a legjobb zenék. Szeptember van ráadásul, kicsit olyan szomorkás, borongós néha az idő itt a fővárosban.
1: Kicsit szomorkás.
0: Igazi őszi hangulat van, még akkor is, ha folytatódik a szeptemberi nyár, 29-30 fokkal, néha napsütéssel, néha gomoly felhőkkel, egy-két esőcseppel. A csapadék egyébként a nyugati határ mentén lesz a legjellemzőbb ma. A legjobb zenék közül pedig biztosan szól még délig Manu Chao dala a Bongo Bong, Mauro Picottótól a Komodo, és jönnek Mario Winans-ék is az I Don't Wanna Know-val a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Rita egy igazi parti himnusszal indítja a szerda délutánt, jön Sarem és a Party All The Time. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Őszi osztálykirándulásokat tartanak az Erzsébet táborokban, mamut maradványok is előkerültek az Apadó Tiszából. A felhők mellett kisüthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok! Sikeres nyári szezon zártak az Erzsébet táborok. Több mint 40 ezer gyerek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: Az Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek. Játékok közben mélyíthetik el, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány, például a Szakmasziget programsorozaton.

0: És előkerültek a Tiszából a rendkívüli apadás miatt. A több tízezer éves állatcsontok a folyómedrében rejtőztek, és most a vízszint csökkenésének köszönhetően váltak láthatóvá. A mamutok, őstulkok maradványai mellett több évszázados fahidak, cölöpjei, hajóroncsok, kerámiák, kovácsolt vastárgyak is előbukkantak, írta a szoljon.hu. Az egyik leglátványosabb felfedezés egy vasúszáj volt a Szent István híd közelében, amely a 70-es években süllyedt el. Cigi fogás a fővárosban. Több mint 12 millió forintnyi illegális elektromos cigarettát találtak egy budapesti férfinál. A NAV járőrei a Ganztelep környékén figyeltek fel a fiatal emberre. Ellenőrizték, és autójában 600 darab Magyarországon illegális típusú e-cigarettára bukkantak. A férfi akár 10 millió forintos bírságra is számíthat. A legtöbb helyen kisüthet a nap, de néhol azért ezt felhők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, délutánig leginkább északon észak-keleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok mindenkinek itt szeptember 2-án, és én Majoros Rita vagyok a következő pár órában. Én hozom önöknek a legjobb zenéket, mint a Faint No More és az Easy, de jön majd DJ Jazzy Jeff is, és Fresh Prince, és a Summertime, úgyhogy maradunk még a nyári hangulatban. Sharon pedig egy Eddie Murphy feldolgozással indítja a délutánt. Itt a Party All The Time.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this town to see the world.

Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, így a New Level Empire és a Wolf Katin nem elég dala után. Hát nem volt elég még a legjobb zenékből, úgyhogy a 90-es, 2000-es évek igazi nagy kedvenceit ma délután is szolgáltatom. Mary J. Blige és George Michael is itt lesz, de jön majd az Irie Mafia is és a Bajnok. Na meg közlekedési információkkal is jelentkezem, meg mindenféle érdekességgel, és természetesen ma is hozom majd a napi témát, a napi kérdést, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, illetve az SMS, Viber és hívható telefonszámunkat már most írják fel, 0620 55 55 155, ha még esetleg nem tudják kívülről. Ide várom ma is az útinfókat, meg mindenféle hozzászólást, úgyhogy töltsük együtt a délutánt, és indítsuk a Faith No More-ral itt az Easy a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan vannak az utakon, szóval, ha számíthatok önökre ma délután, azt nagyon megköszönöm. Ha látnak valamit az utakon, van közlekedési információjuk, küldjék el, vagy hívjanak a 0620 55 55 155-ös számon. És nekem egy kicsit ilyen fülletnek is tűnik az idő, lehet, hogy egy picit bágyattabbak is vagyunk a sofőrülésben, szóval, ha lehet, akkor tartsanak egy kicsit több szünetet, ha hosszú útra indulnak, álljanak meg egy kávészünetre, vagy néhány dal erejéig. Tegyék ezt a Best FM-en. Én pedig itt folyamatosan jelentkezem a legfrissebb információkkal. Például, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben kell továbbra is autózni, a terelés előtt pedig szakaszos lassulás, a torlódásra kell számítani, főként a külső sávban. Aki autóval van és Budapest célja, ma is válassza az átterelt belső sávot. Jelenleg pedig a terelésbe történő belépés előtt a 61-es kilométernél legalább 10 kilométeres torlódás alakult ki, szóval emiatt azért kelleni fog a türelem ma délután is. Komárom és Tata között mindkét irányban komoly torlódásra kell számítani, úgyhogy azt írták a hallgatóink, hogy aki teheti, az ma talán inkább kerüljön az egyes főúton. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jó utat, vigyázzunk ma is egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér zárta ezt az órát, volt ami volt, ez volt dalának címe, én pedig nagyon remélem, hogy túl vannak az ebéden, ettek valami finomat, és nem hagyták ki a desszertet sem. Tudják, mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy jöhet egy szelettorta. És jöhet a következő órában Armand van Helden is, egykor hírek, aztán itt lesz a My. És jön majd Szikora Róbert is a Valmárral és a Balatoni lányjal.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Minden rendőr szabad napot kaphat a születésnapján. Újabb adathalász SMS-ek terjednek, a NAV nevét használják fel. Változóan napos felhős meleg időnk.

0: önkénteseket, mondta rádiónknak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
1: Itt a sörvízsli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
0: Lehetnek felhősebb tájak is, de emellett is több órás napsütés várható szinte az egész országban. Estétől aztán északnyugat felől megint megnövekedhet a felhőzet, kisebb eső, zápor, főleg a Dunántúl északi kétharmadán jöhet. A hőmérséklet 27-32 fokig kúszik fel. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd. Leginkább északon, északkeleten eshet egy kicsit. Délutánra 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk 5 perccel, Majoros Rita vagyok, és ígérhetem, ebben az órában is a legjobb zenéket, de én be is tartom az ígéretem, hiszen hozom majd a Fadeless Insomniáját, de itt lesz Seal is csodálatos hangjával, és a Kiss from a Rose. Armand van Helden pedig rögtön így az óra elején felrez minket, nem mással, mint a My My My-jal. Szép napot!
2: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Seal és a Kiss from a Rose. Egyszerűen imádom, és tudom, mindig azt mondom, hogy ő az egyik kedvenc hangom, de hát ne haragudjanak, elfogult vagyok. Viszont hozom a legfrissebb közlekedési információkat cserébe. Az M7-es autópályán ugyanis munka folyik, a 22-es és a 45-ös kilométerek között Letenye felé mozgóterelés mellett dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a belső sávot le is zárják ilyenkor, jelenleg pedig Kápolnás nyéknél torlódik a forgalom, legalább 3 kilométeren keresztül. A 4-es főúton Üllőnél a 404-es főút körforgalmában egy műszaki hibás autó vesztegel, emiatt a 29-es kilométernél a teherautók itt nem tudnak tovább hajtani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedés!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

Best FM a legjobb zenék. Ma ebédnél itt a kedves kollégákkal felvetült egy téma, és egy kicsit így visszautaztunk a gyerekkorunkba, legalábbis gondolatban. És arról beszélgettünk, hogy ki milyen mesevilágban élne legszívesebben. Tudom, ezen azért nem szoktunk túl sokat gondolkodni, de ma azért mégiscsak tegyük meg, mert szerintem mindenkinek van egy olyan mesevilága, ahová úgy lélekben elképzelte magát. Legyen az mondjuk Szaffi mesevilága, vagy éppen Benedekelek egyik meséjé, vagy a magyar népmeséké, de lehet ez mondjuk Hamupipőke kastélya is. Szóval ki milyen mesevilágban tudná magát elképzelni? 0620-55-55-155, ez az SMS Viber is hívható telefonszámunk, és persze a miértek is érdekelnének, hogy valaki miért pont azt a fajta, vagy azt a típusú mesevilágot választaná magának. Én is elgondolkozom, miközben 2001-ben azért visszaugrunk egy kicsit, hiszen imádtuk akkor a dance slágereket, úgyhogy jöjjön egy nagy kedvenc. Friendship or Sexy, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és az Elkezdem, én pedig gyorsan elkezdem, hogy mire számíthatnak a következő órában, mert hogy mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Simply Red és a Stars. És jön majd Vastag Csaba is, és az Őrült éjjel.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újraindulhat az egyes kocsi teherfuvarozás támogatása, sok gyerek betegszik meg a tanévkezdés után. Eső talán a Dunántúl jöhet néhol. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A vasútra próbálják átterelni az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből, termelőktől, gyártóktól, erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Ezzel több százezer kamionnyi árut tarthatnak a vasúton, tehermentesítik a közutakat, csökkentik a széndioxid kibocsátást. Gyorshajtás, rossz állapotú autók, be nem csatolt biztonsági öv. Ezek miatt büntettek leggyakrabban a rendőrök nyáron a fővárosi közlekedésbiztonsági akcióban. A BRFK és a BKK főleg a gyermekbalesetek megelőzése érdekében indított közös kampányt. A vakáció alatt hetente összesen 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneken, ahol sok gyerek fordul meg. A tapasztalatok szerint egyébként kevesebb az olyan autós, aki nem adja meg az elsőbséget a gyalogosoknak. Jóval több lehet a náthás köhögő gyerek a tanévkezdés környékén. A háttérben a közösségbe való visszatérés, a zárt terek, a megváltozott napirend és a vírusok könnyebb-gyorsabb terjedése áll. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék a higiéniai szabályokat, mondta rádiónknak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Fontos lenne, hogy minden ülő egészen picikortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, illetve tűszögés, köhögés esetén az, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhögjünk, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe köhögtünk, akkor ezt utána dobjuk ki, mossunk kezet.
1: Rekord kísérlet az Erkel Színházban. Az új évad egy 25 órás megszakítás nélküli ingyenes musical előadással indul a Budapesti Teátrumban. Szeptember 13-án az emeleti büfétérben kialakított pódiumon a színház művészei és vendégei a legnépszerűbb musical slágereket adják elő. A nézők interaktív programok révén maguk is a kísérlet részesei lehetnek. A legtöbb helyen kisüthet a nap, de néhol azért ezt felhők zavarhatják, főleg a Dunántúlon fordulhat elő esőzápor, zivatar. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 27-32 fokig emelkedik. Késő estére ebből 17-24 fok marad. Holnap néhol átmenetileg felhők lepik el az eget, de a napot is láthatjuk majd, délutánig leginkább északon észak-keleten eshet egy kicsit. 26-31 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

Best FM a legjobb zenék. Pont azon gondolkodtam, így az ebéd utáni kávét fogyasztva, miközben ráharaptam a citromos nápoimra, hogy milyen jó ízek voltak a 90-es években. Sikerült beszereznem a hétvégén, tudják, azt az igazi kimérős citromos nápoit, ami picit citromos, picit édes, valahogy a kettő között, az az igazi 90-es évek íz, amit egy kis boltban találtam még hozzá a kassa melletti kimérve, hát szerintem a legjobb, és nekem ez az igazi 90-es évek íz. Az egyik barátnőm pedig azt mondta, hogy szerint ez ilyen öreges nasi, mert hogy neki mindig a nagymamája ette a citromos nápolyt, és hogy szerinte, nem tudom, 60 év fölött esznek csak ilyeneket az emberek, úgyhogy ezt egy kicsit kikértem magamnak, és nagyon remélem, hogy önök megerősítenek abban, hogy igenis a citromos nápoly egy szuper desszert, vagy szuper nasi, és nem vagyok egyedül a citromos nápolyi klubban. A délutáni kávé mellé egyébként tökéletes. Csak úgy, mint a 90-es évek egyik legbizarabb slágere, ez pedig nem más, mint az OMC és a How Bizarre, aminek egyébként a szövegét soha senki nem tudta igazán megfejteni, mert hogy a zenészek is egyszerűen csak egy nagy katyfaszt írtak, mármint jó értelemben katyfaszt, mert hogy mindenkire rábízták, ki mit lát bele. Ők egyszerűen csak azt akarták, hogy aki hallgatja, jól érezze magát. A dallamát tekintve is, és a stílusát is, minden van benne. Egy kis spanyolos gitár, egy kis reggae rész, vagy éppen egy mariachi gitár, szóval mindent megtalálunk ebben. Na pont ettől bizarr ez a sláger. OMC How Bizarre, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják. A 43-as és a 42-es kilométerek között így csak a belső sáv autózható. Viszont közel 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, az az 53-as jelű Örkény csomópontban térjen le az 5-ös főútra és ott kerüljön. Komáromban az Erzsébet híd Magyar hídfőjénél a vasút feletti felüljárót a mai napon még aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő buszokat és a különböző megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Az autóval és a teherautóval közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója bárhonnan az ország útjairól, nagyon megköszönöm, ha elküldi, vagy hívjon fel. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: A klímaváltozás és a hazai kertészek. Szakmákat lehet megismerni Egerben. Akvarellisták alkotásaiból nyílik kiállítás. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Szárazságtűrő növények, víztakarékos technológiák, fenntartható zöld felületek. A klímaváltozás a hazai kertészeket is azonnali lépésekre kényszeríti. Erről beszélt rádiónknak Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások Egyesületének elnöke.
6: A zöld földek létrehozásának elengedhetetlen feltétele a víznövények megléte. A faiskolás szakma a termelés kockázatát felvállalva rendelkezésre bocsátják ezeket a dísznövényeket. Nagyon nagy kihívás a szektorunk számára is az, hogy megfelelő válaszokat adjunk ezekre a klimatikus kihívásokra. Így folyamatosan azt nézzük, hogy melyik fajok, milyen fajtái azok, amik relevánsan jó válaszokat adnak ezekre a kihívásokra. És egy-egy ilyen elviselhetetlen hőhullámokkal tüzdelt nyár után azok számára is nyilvánvaló, hogy cselekedjenek. Kell, akik eddig szkeptikusan álltak.
5: Ötödik alkalommal rendezik meg pénteken Egerben a Szakmakör elnevezésű interaktív pályaorientációs programot. Az Eszterházi és a Pirkertéren elsősorban a pályaválasztás előtt álló általános és középiskolásokat, valamint szüleiket és pedagógusaikat várják. A kiállítók szakmai bemutatókkal és kipróbálható programelemekkel készülnek. Az érdeklődők a szakképzési és felsőoktatási lehetőségekről, a gyakornoki programokról, valamint az érettségire épülő képzésekről is tájékozódhatnak. A helyszínen pályaválasztási tanácsadás és toborzópont is működik majd. Írja az Eger Hírek. Áttetsző valóság, akvarellisták címmel nyílik képzőművészeti kiállítás szombaton az Egri Agria Park galériában. A tárlaton Bodnár Ágnes és Pazár Anna festőművész alkotásait láthatja a közönség. A bemutatott képek az akvarell festészet jellegzetes, áttetsző színhatásain keresztül mutatják be az alkotók látásmódját. A kiállítás szeptember 24-éig marad nyitva, így a látogatóknak több héten keresztül lesz lehetőségük megtekinteni a műveket. A tárlat az Agria Park nyitvatartási idejében látogatható, írja az Eger Hírek. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias időre készülhetünk környékünkön. A napos időszakokat időnként felhők zavarhatják meg. Napközben nagyjából 28 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Helyenként rövid zápor vagy zivatar is előfordulhat. A szél időnként élénk, néhol erős lehet. Tartós esős idő azonban nem érkezik a térségbe. A következő napokban ismét több napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Egy perccel vagyunk 3 óra után, nagyon kellemes szerda délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. 13 volt a leghűvösebb ma itt Egerben, jelenleg pedig jócskán megdupláztok, 29 fokot mutatnak a hőmérők. Hozom a további részleteket, köszöntjük az ünnepelteket, és íme a dalok, itt van elsőként a Snap.
0: 100,7 Best FM.

15 óra 22 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 29 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban itt Tegerben, és ahogy az óra elején is említettem, 13 fokról indultunk, valami hasonlót kell elképzelnünk a következő napokban is. Lesz egy kiugró, ez pedig a szombat, amikor 30 fok fölötti hőmérséklet lesz. Nem 40 fok, 31-32 fok körül valószínű itt Tegerben és a környéken. Mondják, és nagyon sok helyen olvasható, hogy újból jön a kánikula. A kánikulát azért ne keverjük össze azzal, amikor azt mondják, hogy hőségriasztás. A hétköznapi és a meteorológiai szóhasználatban kánikulának általában a tartósan nagyon meleg nyári időszakot nevezik, jellemzően amikor a nappali maximumok 30 fok fölött alakulnak. Nincs azonban erre egy hivatalos szabály, hogy 30 fokot elérjük, és ó, innentől kezdve kánikula. Amit hallhattunk például a nyáron, hogy itt egy nyári nap, bár elég kevésszer, ez az, amikor olyan 30 fokig van a csúcshőmérséklet, utána jön a hőségnap, ezt is használták többször. Ez már a 30 fok fölötti, és a forró napot hívják 35 fölötti hőmérsékletnek. Én azt gondolom, hogy a következő napokban ez a 30 fok körüli hőmérséklet, ami tényleg a dominánsabb lesz itt Egerben és a környéken, az inkább egy átlagos szeptember elejé hőmérsékletnek mondható. Az országban jelen pillanatban 26 és 33 fok között van a hőmérséklet. Nem feltétlen az ország déli részén jellemzőek a magasabb hőfokok, itt is, ott is, amott is. Érkezik majd egy olyan front, ami hozza magával a csapadékot, sajnos ide hozzánk nem, hanem ez az ország északnyugati részén lesz jellemző. Elkezdődik egy nagyobb mennyiségű csapadékkal, aztán hogy ide elére hozzánk vagy nem, mert hogy azt is mondták, hogy csapadék előfordulhat a hajnali órákban, holnap éjszaka a hajnali órákban. Így volt ez két nappal ezelőtt, és aztán semmit nem láttunk belőle. Lesz, ami lesz. Jön a Honey Beast, előtte pedig itt van Tom Jones és a Cardigans közöse a 100,7-en. Kellemes délutánt!

0: perccel vagyunk 3:44 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jönnek az ünnepeltek, névnaposok, kiskedvencek, és utána pedig születésnaposok, hát természetesen olyan születésnaposok innen Egerből és a környékből, akikről én tudok. Mindig küldjék nekem a neveket, kiket köszöntsünk fel, 0620-355-6555-ös. Ma ünnepelnek a Rebekák és a Dorinák névnapot, mint fő névnaposok. A Rebeka egy héber eredetű név, a Biblia szerint Izsák felesége, Ézsaunak és Jákobnak az anyja. A jelentése igéző, megbabonázó, nagylelkűek, családcentrik, mindent a család érdekében tesznek, a szeretetüket a birtoklásban fejezik ki, féltékenységükkel nagyon sokszor megmérgezik a társkapcsolataikat, erre jobb, hogyha odafigyelnek, mondja a számmisztika a Rebeka név elemzése után, és itt vannak a Dorinák, a Dorottya becézéséből önállósult, a jelentése Isten ajándéka, a saját sorsukat önmaguk szeretik irányítani, nem nagyon engednek beleszólást, magánügyeikbe sem, a munkában sem. Röviden, tömören egy kis elemzés a Dorinákról, mondja ezt a numerológia. Ma ünnepelnek még Apsa, Apsolon, Apolinár, Axel, Bogdán, Csépán, Doren, Dorka, Dorinka, Ella, Eli, Fédra, Felda, Fodor, Inka, István, Kalliszta, Kasszandra, Margit, Renátó, Renátus, René, Stefán, Ted, Teó, Teodor, Teodóra és Töhötöm nevű kedves hallgatóinknak is nagyon-nagyon boldog névnapot. A kutyusok közül a Figó és a Nana nevűek, a cicák közül a Murray és a Zulejka nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Dildra nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Itt a nagykönyv, jönnek a szüzek, mert hogy ebben a csillagjegyben vagyunk, és megnézzük, hogy mi jellemző azokra, akik szeptember 2-án látták meg a napvilágot. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon tisztességesek. A hibáik, hogy ugye az egész életük olyan kétértelmű. Az egészségi állapotuknál a nátha az, ami többször kínoszhatja őket, a köhögés, ilyen különböző krónikus betegségek, mint az arcüreggyulladás, a már említett nátha, felső légúti megbetegedésekről van szó, hivatás munka résznél pedig azt írják, hogy nagyon jó kereskedőnek, vállalkozónak kiválóak lehetnek, és rendőrnek. Ez is itt van a nagykönyvben, most pedig nézzük név szerint a születésnaposokat. Ludányiné Marikát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, nagy-nagy pusszantás neki, jó egészséget, akár csak Bajzát Erzsébetnek. Erzsi, minden szépet és jót neked, Felsőtárkányban ünnepel szerintem, puszi. Ma ünnepel Pataki Sándor is, születésnapot, minden szépet és jót kívánok neki, erőt, egészséget Veres Sándorunknak, Sanyikám Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, Miklós Anitának is ma van a születésnapja, nagyon jó egészséget neki, Kovács Erzsébet is születésnapos, minden szépet és jót, ma van Szabó Péternek is a születésnapja, jó egészséget Dobai Anitáról se felejtkezzünk el, ő is születésnapos, és Dancsok Áginak is ma van a születésnapja. Ha bárkit kihagytam volna, jelezzék, írjanak, hívjanak. Jön a TLC itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Milyen szakmát érdemes választani? Hol lehet tovább tanulni? Milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiac? Szeptember 4-én pénteken 10 és délután 3 óra között ezekre a kérdésekre is választ adhat a Szakmakör 5.0 rendezvény itt Egerben, az Eszterházi téren. Egy helyen mutatkoznak be a pályaorientáció, a szakképzés, a felsőoktatás, a felnőtt képzés és a foglalkoztatás szereplői. Lesz pályaorientációs tanácsadás, szakma bemutató, tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekről, de aktuális állásajánlatok, toborzópontok és interaktív programok is várják az érdeklődőket. Szakmakör 5.0 szeptember 4-én, pénteken, itt Egerben, az Eszterházi téren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Elkezdődött az iskola. Megtisztítják a patakmedret Gyöngyösön. Támogatás a 60-i elsősöknek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Szeptember 1-én országszerte több 100 000 gyermek kezdte meg a tanévet. Az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiónknak Dávid Mónika rendőralezredes.
6: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
5: Megkezdődött a patakmeder átfogó takarítása Gyöngyösön. A szakemberek az északi külhatártól a Spár áruházig összesen 850 méteres szakaszon végzik el a munkát. A mederből nem csak az iszapot távolítják el. A kitermelt anyagot előbb bevizsgálják, majd az eredménynek megfelelő eljárás után elszállítják. A beruházásra 18 millió forintot fordít a gyöngyösi önkormányzat. A takarítás várhatóan szeptember 25-ig fejeződik be. A fejlesztés célja a vízfolyás környezetének rendezése, valamint a meder biztonságosabb és megfelelőbb állapotának helyreállítása, közölte a gyöngyösi önkormányzat. Szeptember 1-től igényelhetik az iskolakezdési támogatást az első osztályt kezdő gyermekek családjai 60-ban. Az egyszeri visszanemtérítendő juttatás összege gyermekenként 10 000 forint. A támogatásra azok jogosultak, akik legalább egy éve állandó 60-i lakóhelyen rendelkeznek, gyermekük pedig ebben a tanévben kezdi meg általános iskolai tanulmányait. A kérelmeket október végéig lehet benyújtani személyesen a Városházán, postai úton vagy az ügyfélkapun keresztül. A program 2019-es indulása óta mintegy 300 diáknak nyújtott segítséget a város, írja a 60 hírlap. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmentesett mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, ami jól jöhet másoknak, és 0620 355 65 55-ös innen Egerből, a környékből. Minden jöhet. Kezdünk, itt van elsőként Prince, a Besten.
0: 100,7 Besten.

5 perccel vagyunk fél öt előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Ma Klár belterületén mérik a sebességet, érkezett az előző órában az információ. 0620-355-6555-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, minden jöhet. Karamell énekel nekünk, előtte pedig itt van Tupac most a Besten.

0: 4 perccel vagyunk 3:45 előtt, 100,7 Best FM a legjobb zenék a vonalban, pedig itt van velünk autómentős Ferike, aki mondja a legfrissebb információkat Eger útjairól, a környék útjairól. Szia Ferike! Még nem is hibáztam a neveddel kapcsolatban, hát ilyen is van.
1: Szia Dudi, sziasztok! Semmi gond, nyugodtan mondhatod, többes számba, én is olyan vagyok, mint a villám, hol itt csapok le, hol ott csapok le, sose lehet tudni, hogy én vagyok az, vagy a tükörgörbe. De engedd el, én sem értem saját magamat néha. Megsütött a nap minket is. Eger útjain hála Istennek balesetről nem tudok még beszámolni, viszont Resnél volt egy személyautó, teherautóval találkozott, oda a mentőszolgálat munkatársai kiérkeztek, és a személygépkocsi sofőrét kórházba szállították ki vizsgálás céljára, illetve megfigyelés céljára. Figyeljünk oda, ahogy közlekedünk. Ha ismeretlen úton vagyunk, akkor inkább dudáljanak le minket, és rágzák az emberek a öklüket, hogy miért nem megy már a bolond turista, mint hogy ilyen baleset történjen. A négysávoson gőzerővel elkezdődött az aszfaltozás. Továbbra is megkérek mindenkit, hogy figyeljünk már arra, hogy a munkaterületre ne álljunk be, mert akadályozzuk az aszfaltozást, és azért sajnos nálunk csörög a telefon, mindenki egyik örülök, mert a gazdaságot lendíti, a másik részből pedig nem jó az autósoknak, hogyha megyünk érte, és ott úgymond a munkaterületre elszállítjuk az autót, tényleg nagyon sokba kerül, ne kockáztassunk már. Ha hiszed, hanem vannak olyan esetek, hála Istennek, találkoztam olyan, hogy ismerős volt az autó, mert már mentettem. Tudtam, hogy még autószervizbe vittem be, és szóltam a szervizvezetőjének, hogy küld már át a XY-nak a telefonszámát, mert el akarom lopni az autóját. Nem örült neki, azt mondta, hogy inkább egy percet kér, és oda szalad, és már is odébb teszi az autóját, úgyhogy volt ilyen is. Tényleg, hogyha véletlenül ott parkolunk el ilyen munkaterületen, tegyük már meg azt a nagy szívességet, hogy a szélvédő mögé írjuk már ki a telefonszámot, hogy bocs fiúk, rossz helyen vagyok, hívjatok, azonnal odébb állok. És már telefonálnak is tényleg az aszfaltozó brigád, hogy odébb kellene állni, mert szeretnének dolgozni.
0: És akkor nincs ez a hivatalos procedúra. Az, amikor onnantól kezdve, hogy elindul egy hivatalos eljárás, onnantól kezdve már nincs visszaút, igaz?
1: Ezekkel a nem kevés pénzbe kerül.
0: Aha.
1: Van visszaút, csak sokba kerül.
0: Értem.
1: És tényleg most nem akarok senkit riogatni, ilyen közel 100 000-es tételről beszélünk áfáson.
0: Jó, hát akkor hagyj kérjek meg mindenkit, hogy aki szeretne munkaterületen parkolni, az mindenféleképpen hívja fel a figyelmét autómentős Ferikének arra, hogy jövő az autó, mert különben drága lesz. És akkor pontot igen tettünk a végére.
1: Ok nélkül nem viszek el senkit, inkább tényleg a útkezelőjével és felújítójával, és inkább azon törekszünk, hogy becsöngetünk, körbe kérdezünk, nem tudják ki, vagy nem ismeri, nem visszük el, ha minden közé a szakadmásra, akkor visszük.
0: Jó, rendben, és nagyon sokan vannak az utakon, tegnap is beszéltünk erről azelőtt, és azért a tegnapi nap az volt a csúcs, mert elindult az iskola. Tudom, hogy szoktad mondani, hogy majd megszokjuk, vagy szokjunk hozzá. Jó.
1: Nem lehet hozzászokni, ez minden évben ezt eljártuk, hogy figyeljünk oda a gyalogátkelőknél, meg minden. Nem tudunk hozzászokni valahogy, nekünk nem áll rá kezünk meg a szemünk arra, hogy gyalogátkelőknél oda figyeljünk, amikor így friss iskola kezdés van. Baleset ne legyen belőle, az a lényeg.
0: Nagyon szépen köszönjük, Ferikém, holnap délután beszélünk.
1: Kellemes napot és balesetmenteset. Sziasztok!
0: 0620-355-6555-ös, hogyha szeretnének hozzászólni, jön a Passzilda itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: az egész hét Best FM. A legjobb zenék.
1: Már csak mi tudjuk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Családi programokkal, zenével, sporttal és közösségi élményekkel érkezik a Felsőváros ünnepe. Szeptember 5-én szombaton az Egri Nemzedékek terén már délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket. Lesz zenés műsor, egészségügyi szűrés, életmód tanácsadás, felép az Egri Mazsoret csoport, bemutatkozik a Street Workout Tímeger, a gyerekeket pedig kézműves kuckó és játszóház várja. Délután 4 órától a Babszem Jankó Gyermekszínház műsora látható a színpadon, majd pedig modern tánc bemutató következik. 5 órától átadják a Felsőváros Csillaga közösségi díjat, lesz faültetés, borkostoló, este 6 órától pedig Kerényi Miklós Máté és Kartfi Ajsa Operett Musical műsora érkezik. A nap nyáresti piknikkel és szalonnasütéssel zárul a Nemzedékek terén. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Felmérik a balatoni bringakör állapotát. Fokozott rendőri jelenlét Egerben. Folytatódik a 25-ös főút Egri felújítása. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. szeptember 2-a van, szerda. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet a kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretné feltérképezni, és a visszajelzések alapján pontos képet kaphat az egyes szakaszok minőségéről, biztonságáról, mondta Kürti Gábor, a klub elnöke.
3: A Balaton körről megtudjuk, hogy melyik szakaszokkal elégedettek, és melyikkel nem. Az összes települési szakaszt mi kigyűjtöttük, ahol járt az ember, azokat a szakaszokat le tudja pontozni 1-10-ig, ezeket összesítjük, és ranglistát csinálunk. Amit pedig arra szeretnénk használni, hogy az elmaradottabb, vagy rosszul karbantartott, vagy néha teljesen gazos szakaszokat felújítsák, karbantartsák. Naponta akár több ezer ember elbiciklizik, de olyan balesetveszélyes szakaszok vannak, amit gondozással vagy karbantartással helyre lehetne tenni.
2: 4 feltételezett elkövetőt fogtak el az egri rendőrök augusztus elején óta különböző vagyonelleni bűncselekmények miatt. Egy-egy embert roller és kerékpárlopással, egy harmadik szemét egy kávézóba történt betöréssel, egy negyediket pedig több üzlet kirakatának megrongálásával hoztak összefüggésbe. A rendőrség a következő időszakban fokozott jelenléttel erősíti a város ellenőrzését. Kiemelten foglalkoznak az illegális hulladéklerakással, az agresszív kéregetéssel, a közterületi rendel és az új típusú kábítószerek terjedésével is, írja az Eger Hírek. A tanévkezdéssel párhuzamosan újabb munkaterületeken folytatódik a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának korszerűsítése. A felsővárosi részen burkolati jeleket festenek, emellett járdákat, kapubejárókat és autóbuszmegállókat állítanak helyre. A Törvényház és a Dr. Nagy János utca között megkezdik az útburkolat marását, a Dr. Nagy János és a Sertekapu utca között pedig kötőréteget kapnak a belső sávok. A Király és a Betlen utca közötti részen a forgalmat az út másik oldalára terelték. Az önkormányzat közleményében fokozott figyelmet kér a közlekedőktől. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemesen meleg idő várható térségünkben. A napsütés mellett időnként több felhő jelenhet meg az égen. A délutáni hőmérséklet 28 fok körül alakulhat. Egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat a térségben. Az északi-északnyugati szél pedig időnként megélénkülhet. A következő napokban egyre nyugodtabb és szárazabb idő valószínű. A hőmérséklet is lassan emelkedni kezd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délután mindenkinek, balesetmenteset, Roli Csek Judit vagyok. Valaki küld nekem üzenetet, léci, mi újság van a Barkócin? Még mindig sárgán villog a jelzőlámpa a gyalogos átkelő helynél? Köszönöm, ha küldi valaki. Jön Tom, Novi és Lima, itt a Besten.
0: 100,7 Best

0: 17 óra 35 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Lakossági fórumot szervez az önkormányzat a helyi közösségi közlekedés helyzetéről és a menetrendek lehetséges változtatásairól. Ez szeptember 9-én lesz, jövő héten szerdán délután 5 órától a Városháza dísztermében várják mindazokat, akiknek észrevételük, javaslatuk vagy problémájuk van az egri helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatban. A részvételhez előzetes online regisztrációt kérnek, amelyet megtalálnak az eger.hu-n vagy az egerhírek.hu oldalon is. Jön a Gorillaz a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zené kezdődik, a Night Shift. Ma 6 és 8 óra között pop stílusú dalokat hallunk, az első órában jön a Best FM DJ-nk White Boy, a másodikban pedig Effendi. Én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Támogatják a gazdákat, új igazgatókat keresnek az iskolák élére, magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. November 5-én újabb pályázati szakasz nyílik a termelői csoportok számára. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolai igazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatokat. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Útnak indult Nepálba a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy segítséget nyújtson a villámárvíz sújtotta térségben. A természeti katasztrófában a legfrissebb adatok szerint csaknem 1000-en haltak meg, több ezeren pedig eltűntek, köztük legalább 3 magyar állampolgár. A tragédiát gletszer szakadás, majd jég, törmelék és sárlavina okozta. A magyar segélycsapatban olyan szakemberek is vannak, akik a 2015-ös nepáli földrengés után részt vettek a mentésben. A szervezet közben adománygyűjtést is indította a túlélők megsegítésére. Világrekordot ért el Mónus József távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílveszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász egy éven át készült a kísérletre, saját íjakat és nyílveszőket készít, évente pedig mintegy 250 ezer lövést ad le. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon, északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mi van velem, hogy nem tudom ezt az idei nyarat elengedni? Már egyszer elbúcsúztattam, hétfőn búcsúztattam, tegnap is. De én ma is úgy érzem, hogy az összes nyári, az összes summer dalt ide kell hoznom. Hozom is. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ FND a lemez játszok mögött pop és rádiós lágerek mixben. Mostantól 120 percen keresztül én Dula Nácsért.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 06 25 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukat az bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

Stanley átjön erre az oldalra. Ővé a lemezjátszó a következő 60 percben, még egy órán át pop és rádiós lágerek szólnak mixben. Szóval pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben Röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfuvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre, miután a röntgenvizsgálat során kirajzolódtak a pisztolyok körvonalai. Az abroncsot szétvágva találták meg a fegyvereket. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. 45 iskolai sportpálya újult meg országszerte. Az Aktív Magyarország támogatásával megvalósult programban csaknem 900 millió forint támogatást osztottak ki. A fejlesztésekhez az iskolák több mint 1,1 milliárd forint saját forrást tettek hozzá. A régi, sok helyen balesetveszélyes aszfaltburkolatot korszerű, rugalmas felületre cserélték, és új sporteszközöket is telepítettek. Többfelé felhősödhet az éjszaka folyamán, csapadék azonban csak elvétve fordulhat elő, a részleteket azonnal mondom. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk helyenként vastagabb felhőtakaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na hát akkor felkezdődött az iskola.
5: Oskola?
4: Most már.
5: Úgy mondjuk oskola.
4: Oskola, úgyhogy most már lehet menni. Halloween-i cuccokat venni. Tehát, hogy,
5: hát
4: tehát,
5: az e, már tehát, micsoda hetek óta
4: hogy
5: őszi,
4: az összes multi, hogy nem rohad meg, de tényleg, hogy még élveznéd a nyarat, érted, és akkor július közepére, végére, akkor ott van az újság, hogy ja, akkor lehet iskolás cuccokat venni.
5: Persze, hát hol meg már több lámpás, meg izé, mennyiket
4: hát
5: láttam.
4: Már, igen, azért mondom. Hallott. Hát, hogy most már...
5: Tényleg, két hét és jönnek a karácsonyi dekorok.
4: Hát biztos vagyok. Hát egyébként tavaly az volt. Még le sem ment a tök faragó szezon, de már a mikulások meg. És aztán már egész hamar felcsendült a Last Christmas is.
5: Jaj.
4: Hogy de, hova rohadunk?
5: De még a Merrell-kerek nem engedték két darabig.
4: Igen, még fogságba tartották a pincébe. Na, mi viszont most kiengedjük a legnagyobb pop és rádiós lágereket, illetve hát Efi engedi ki. Ebben az erre van, ő áll a

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Láfiként, te, aki híresen nagy koncert elkerülő vagy, de azért volt neked egy elejtett félmondatod még hetekkel, hónapokkal ezelőtt, hogy majd, ha egyszer az Erik Fritz.
2: Jaj, már annyira vártam a kérdést, nem fog tudni menni
1: holnap
2: egyébként.
1: Után, miért nem?
2: Tudom, mert nem így alakult az életünk, de egyébként például, amikor kijött az első reklám, akkor még fölkiáltottam. Megnéztem, még mondtam a fiamnak is, mert azt meséltem.
1: Igen, miatta mennétek igazából, hogy
2: nagy rajongó, de aztán utána végig gondoltuk, hogy neki az valószínűleg azért nagyon erős lenne még az ő kis fülecskéjének, úgyhogy ez nem biztos, hogy meg.
1: Hát és ilyen fülvédő, hát úgyis azért reptéren lesz, vagy reptér mellett vagy
2: valami. Mindegy, átgondoltuk ezt a gyerekkel, vízen, és addig vacillált, hogy még bejött egy másik program, úgyhogy nem fog tudni részt venni, de egyébként pedig tökre megörültem neki.
1: Erre pont elmentél volna.
2: Tényleg nem szerettem volna, igen. De hát mindegy, ez van.
1: Na majd legközelebb.
2: Mindenről lemaradok, basszus.
1: Pedig de az első vagy, amikor jegyárusítás kezdődik, akkor te ott vagy minden.
2: Én ott várom, ott nézem,
1: hogy mikor lesz vége, és akkor ne kell erről többet beszélni.
2: Nem igaz, most gonosz vagy kicsit. De nem baj.
1: Pitbull jegyek meg vannak?
2: Nem.
1: Na, ugye, jó.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Hú, ebből a Billie Jean-ből a magyar Budapest TV-s verzió, az veled szemben is? Ez egy régi, tényleg Budapest TV-s?
2: Az egy régi, amit én láttam, igen, de amit
1: ti... De hogy akkor az miért nem tudott itt titokban maradni? Miért kellett most felbukkanni? Hát ez... Hogy mi? Jézus, Atya, Úristen!
2: Figyelj, valaki ezt így elkezdte, és akkor fölkapta az algoritmus, és onnantól kezdve nem tud lelőni, tehát ez akkor megy minden.
1: Jézus. Szegény Jack, tehát hogy nincs neki elég baja még így holtában, most még ez is. De minden, ne is beszéljünk róla, Isten ments, hogy reklámot csináljunk annak a borzadájának.

0: Csak így összefoglalom, hogy tehát, hogy én mekkorát hibáztál ezzel. Tehát, hogy a Purple Disco Machine ugye megcsinálta a Jamiroquai Cloud 9 című dalának a remixét, akkor ugye felkérte a Jamiroquai, hogy akkor legyen kedves, akkor a 15-ös vagy 16-os európai turnéjának, hogy legyen ő az előzenekar, ugrunk az időbe, és a Purple Disco Machine Grammy díjas lett. Neked itt van egy nagyon jó remixed a Ray-hez. Nem ja. küldöd el,
1: legyek az
0: nem leszel előzenekar, nem leszel Grammy díjas, effikével, akkor az itt szerekezek.
1: De leszel a menedzserem?
0: Én nagyon szívesen.
1: Jó, megbeszéltük.
0: Nem is értem, hogy miért vannak kétségei.
1: Tényleg keresek egy ilyen arcot, aki ezt tudja vinni. Mert én nem értek hozzá.
0: Figyelj, adáson kívül megbeszéljük az egészen pontos százalékot, és akkor így.
1: Jó.
0: Na, akkor viszont annyit szeretnék mondani, hogy DJ Effendi, a ügyfelem, pénteken jön ismét a Nightshift Extra-ba. Ja, hát akkor innen...
1: Nem szerződtünk, lehet azért ne...
0: Nem, azt szokjad, hogy most ez lesz, ez lesz a tónus, okay. Jó? Jó? Tehát, hogy nem, tehát mondom, hogy hova kell, hányra fellépni, jó, mennyire, okay. És a többi. Tehát, hogy kedves ügyfelem, DJ Effendi, pénteken érkezik ismét a Nightshift Extra-ba. Hasonló a kitűnő pop és sárgaslágerek.
1: Így fog történni.
0: Így. Efikém, akkor légy kedves pénteken.
1: Jó.
0: Várjuk vissza.
1: Rendben. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok gyerek üdült az Erzsébet táborokban, szabad napot kapnak a szülinapos rendőrök, jönnek a Nemzetek Ligája meccsek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szabad napot kapnak születésnapjukra a rendőrök. Szeptembertől mindegyiküknek jár a szolgálatmentes nap. Ezt nem kell külön kérni, mert automatikusan figyelembe veszik. Ha a jeles nap pihenő vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szabadság a következő beosztás szerinti munkanapra érvényes. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, ezzel a gesztussal szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet nap mint nap végeznek a kollégák. Az internetező magyarok csak nem fele fordult már mesterséges intelligenciához egészségügyi kérdésben. Ez derült ki egy friss kutatásból. A 18 és 69 év közöttiek 46%-a használt már mesterséges intelligencia alapú alkalmazást ilyen célra. A 30 év alattiaknál ez az arány 65%, de még a 60 év felettiek negyede is kipróbálta. A legtöbben tünetek ellenőrzésére, leletek és laboreredmények elemzésére, valamint gyógyszerekkel kapcsolatos információ keresésére használják a technológiát. Sikeres nyári szezont zártak az Erzsébet táborok, több mint 40 ezer gyermek üdült Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabarban és az erdélyi Ivón. Hamarosan indul az őszike program is. Részletek Dobó Darabánt Judittól, az Erzsébet Alapítvány sajtófőnökétől.
2: A Zánkai Erzsébet táborban szeptember 7 és 25 között osztálykirándulások valósulnak meg. Az osztálykirándulásoknak az egyik fő eszenciája, hogy a diákok konkrét tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokon is részt vehetnek, tehát játékok közben mélyíthetik el tulajdonképpen, vagy kiegészíthetik az iskolában szerzett tudásukat, ismereteiket. A közösségi szellem erősítése is fontos, és a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektet a szervező alapítvány. Például a Szakmasziget program sorozaton különböző szakmákban nyerhetnek betekintést.
1: Hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna és Georgia elleni hazai Nemzetek Ligája mérkőzéseire. Márko Rossi együttese szeptember 25-én az ukránokat, október 2-án pedig a georgiaiakat fogadja a Puskás Arénában. Mindkét találkozó este 3:49-kor kezdődik. Változékony időjárásra számíthatunk, de legfeljebb csak elvétve lehet csapadék. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 13 és 19 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal. Holnap az ország észak-keleti felén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, a frontális felhősáv mögött ismét sok napsütésre lehet számítani a fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként északon, észak-keleten fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 8 és 9 között jönnek hárman párban, és most nem a United-dalra gondolok, hanem például Robbie Williamsre, aki Kylie Minogue-val együtt hozza majd a Kids című dalukat, vagy éppen Beyoncé-ra, aki Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal jön 8 és 9 között, vagy Britney Spears-re és Madonna-ra, akik indítják az előttünk lévő órát a Me Against the Music-kal.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Valószínűleg ez már egy örök és megválaszolatlan kérdés maradt, hogy ez a dal kinek tett jót, vagy ki köszönhet többet ennek a dalnak? Adamski, aki írta ezt a dalt, vagy Seal, aki énekli? És hát az is egy jó kérdés, hogy vajon ez a dal akkor is ugyanilyen jó lett volna, hogyha nem Seal énekli, vagy már eleve olyan jó volt maga az alapanyag, hogy igazából tök mindegy, hogy ki énekelte volna fel. Ez akkor is egy örök klasszikus maradt volna. Hogy Adamski ma mi van, azt nem tudjuk. Egy biztos Seal itt volt július 30-án, és brutálisan jó koncertet adott az MVM Dome-ban. Jön most a Killer, itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, a pár perccel, pár dallal ezelőtt hallott Adamski klasszikust, akár George Michael is nyomhatta volna, mert hogy amikor a Queen emlékkoncerten a Killerből és a Papa was a Rolling Stone-ból csinált egy kis élő mashupot, az annyira jól sikerült, hogy hivatalos kislemezként is megjelent, és aztán későbbi koncertjein is George Michael előszeretettel énekelte úgy abban a formában. Mint ahogy ezt is, konkrétan a budapesti koncertjét is ezzel nyitotta. Jön a Flawless, Go to the City, George Michael-től, itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék, hihetetlen, de a Simply Rednek csak egyetlen egy dala tudott felkerülni az angol kislemez lista élére, és ez az első hely, ez hamarosan a 31. évfordulóját ünnepli, mert hogy 95. szeptember 18-án lett Anglia legjobb kislemeze a most érkező Fairground.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Támogatják a gazdákat. Iskolakezdéskor több gyermek betegedhet meg. Magyar íjász világrekord született. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Felgyorsult a termelői értékesítő szervezetek támogatásainak jóváhagyása. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium szerint a támogatási okiratok átadása tavalyhoz képest 4 hónappal korábban kezdődött meg. A cél, hogy a szervezetek gyorsabban jussanak forráshoz, és hamarabb elindíthassák a fejlesztéseiket. A benyújtott igények alapján mintegy 41 szövetkezet és gazdasági társaság kaphat évente 20 millió és 2,8 milliárd forint közötti támogatást. Október 1-én új pályázatokat írnak ki azokra az iskolaigazgatói posztokra, ahol korábban csak ideiglenes vezetői megbízás született. A nyáron összesen 467 intézményvezetői pályázat járt le. A meghirdetett helyek közül 351 esetben 5 évre nevezték ki az új igazgatót. A fennmaradó intézmények egy részében legfeljebb 1 évre bíztak meg vezetőt, illetve átmeneti működési rendet vezettek be. Ezeknél az iskoláknál a tanév elindítása után ismét megnyitják a pályázatot. A kiírásokat az illetékes tankerületek teszik közzé. Tanévkezdéskor megnőhet a légúti megbetegedések száma a gyerekek körében. Fontos, hogy a gyerekek ismerik a higiéniai szabályokat, mondta rádiumnak Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika szakorvosa.
2: Ami nagyon fontos lenne, hogy minden szülő egészen pici kortól tanítsa meg a gyerkőcének a helyes kézmosást, az alapos kézmosást, ne csak egy-egy legyűjtölés legyen, illetve a tűszögés, köhögés esetén azt, hogy lehetőleg a könyökhajlatba köhög, vagy zsebkendőbe, ha zsebkendőbe közöktünk, akkor ezt utána dobjuk ki. Emellett nyilván a változatos étrend, odafigyelni rá, hogy az iskola odakezdés idején is aludjon megfelelő mennyiséget a gyerek.
1: Világrekordot ért el Mónus József, távlövő íjász az Egyesült Államokban. A fehér farkas néven is ismert sportoló a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében. 1063 méter 59 centire lőtte ki nyílveszőjét. Ezzel 80 centiméterrel döntötte meg a 29 éve fennálló világrekordot. A magyar íjász 1 éven át készült a kísérletre. Éjszaka erősebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadék nem várható, legfeljebb néhol fordulhat elő kisebb eső. A szél gyenge marad, hajnalra általában 13 és 19 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny területeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek, majd a frontális felhőzet elvonulása után ismét egyre több napsütés várható. Délutánig elsősorban északon, északkeleten alakulhat ki, helyenként kisebb eső vagy zápor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Salt and Pepa-ból Pepa, vagyis Sandra Denton 28 évvel ezelőtt adott életet lányának, Egyptnek. Nem tudom, hogy lesz-e a családi ünneplés, hiszen ma este az En Vogue-gal és a TLC-vel együtt lép fel a Salt and Pepa Torontóban. Náluk minden esetre érkeznek majd a Let's Talk About Sex-el a következő órában.
3: Ez a Night Shift a

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Ezt a legjobb zenék. Vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtett el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágerét pörgette, de a legelső kislemezét is. A Just

Budapest FM, a legjobb zenék a Salt and Pepper, és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex a Salt and Pepper-től.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nagyobb hangsúlyt kapna a vasúti áruszállítás. Kamu adó visszatérítéssel támadnak a csalók, pisztolyok a pótkerékben Röszkénél. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átterelnék a vasútra az áruszállítást. A kormánytól zöld utat kapott az egyes kocsi teherfúvarozás támogatásának újraindítása, közölte Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, kisebb termelőktől, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Azzal, hogy 100 000 kamionnyi árut tartanak a vasúton, tehermentesítik a közutakat és csökkentik a széndioxid kibocsátást is. A NAV nevében küldenek SMS-t csalók, az adathalászok az üzenetekben adó visszatérítést ígérnek a 2026-os bevallás alapján. Azt kérik, hogy ehhez kattintsunk a küldött linkre, az azonban nem a hatóság hivatalos oldalára vezet. A hivatal hangsúlyozza, soha nem küld értesítést SMS-ben vagy e-mailben adó visszatérítésről, tartozásról, főleg nem a 2026-os SZIA bevallás kapcsán, amelyet még be sem lehetett nyújtani. Épp hogy nagykorú és mégis retro, 18. alkalommal rendeznek retro véradást, mondta rádiónak Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Itt a sörvésli sajátosság, ami talán a retro jellegét hangsúlyozza ennek az eseménynek. Van még egy kis digitális étkezési, egy pluszban dupla kalóriapótlás, tehát hogy valahogy ennek az egész szemléletnek, hozzáállásnak lehet ez sajátossága. Egyébként ezek az események mindig azt szolgálják, hogy a vérkészletünk biztonságosan rendelkezésre álljon a kórházakba, és ez azok közé, az események közé sorolódik be. Az időpontja is hagyomány most már az OVS naptárában, OVS gyakorlatában.
1: A retro víradás hétvégén lesz. 5 pisztolyt próbált Magyarországra csempészni egy szerb férfi a röszkei autópálya határátkelőnél. A rendőrök az autó pótkerekében bukkantak a fegyverekre. Az 54 éves férfinak nem volt engedélye a pisztolyok szállítására. Gyanúsítottként hallgatták ki, és kezdeményezték a letartóztatását. Az éjszaka során változóan felhős időre számíthatunk, helyenként vastagabb felhő takaróval, csapadék azonban elvétve fordulhat elő. A minimum hőmérséklet többnyire 13 és 19 fok között alakul. A hűvösebb völgyekben és fagyzugos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb lehet. Holnap az ország északkeleti részén átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, később azonban ismét a napsütés kerül túlsúlyba. Kisebb esőre, záporra délutánig főként az északi és északkeleti tájakon van esély.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az augusztus 22-i jubileumi nagyzenekaros sikén buli annyira jól sikerült, hogy nem csak Európába terveznék további dátumokat és helyszíneket 2026-ra, de 27-re, a következő évre egy komplett ausztrál turnét tervez. Mi pedig úgy tervezzük, hogy a Love on the Run-t hozzuk majd a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na, hogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai

Best of a legjobb zenék, hogy hogy áll a Limecore ellen vívott harcával Justin Timberlake, nem lehet tudni, mert nem nagyon nyilatkozik erről sem. Meg arról sem, hogy lesz-e NSYNC reunion, meg arról sem, hogy őt mikor lehet legközelebb vagy megint színpadon látni. Már ezzel kapcsolatban vannak pletykák, hogy 2028-tól Vegas-i rezidenciája lesz. Jön Justin és a Señorita.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 2002-ben többen is úgy gondolták, hogy leporolják Sting régina slágerét, a Shape of My Heartot, többek között a Sugar Babes és Craig David is, és hát valószínűleg ez utóbbi járt jobban, mert neki személyesen Stinget is sikerült megnyerni a projekthez. Úgyhogy így született meg a Rise and Fall, amely érkezik nálunk hamarosan a mai utolsó órában.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man. My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.

Leszteszem a legjobb zenék, egy 78-as, de után jön egy 83-as, persze, ha szigorúan az eredetieket nézzük. Szűcsüdít és a Gyere a diszkolkó belé után jön a Billy Joel féle Uptown Girl a Westlife-tól.

Best FM a legjobb zenék, a Macarena sikerén felbuzdulva, most érkező a producerei, felkértek a Macarena koreográfusait, hogy valami ahhoz hasonló, könnyen megegyezhető pármozdulatos koreográfiát találjanak ki ehhez a dalhoz is. Nem nagyon maradt meg azért ez senki fejébe, legyünk őszinték. Vezz érkezik az Alanéval itt a Best FM.

Erdát. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap csütörtök, DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között a lemezjátszók mögött, mert hogy igen, ha csütörtök, akkor nálunk az még mindig dances csütörtök. Már ami a Night Shift első 120 percét életi 6 és 8 óra között. Craig David érkezik Stinggel és Rise and Fall-al. Én megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.